0: reggeli 10 óráig.
1: Nuber Anikó van a vonalban reményeim szerint. Szia, Anikó!
2: Szia, Anikó!
3: Szia, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mivel leszünk ma okosabbak itt a kánikula, vagy nem is tudom micsoda végén, és az ősz elején, hiszen már most már nem sokára.
3: Igen, a kínai orvoslásban ez a rész már a késő nyarat idézi, tehát Kínában 5 évszak van, nem 4, és igen, most már felkészülünk egy kicsit az őszre, erről is fogok majd beszélni, de ezt a műsort szeretném az őseimnek, az apai nagymamámnak és édesanyámnak ajánlani, és miért is? Mert augusztus 19-én lesz a kínai Valentin nap, aminek az ősi története az nagyon érdekes, megható, és arról is szól, hogy ha felnézünk az égre, akkor hogyan alakultak ki a csillagok és a tejút a kínaiak szerint, és hogyan ünnepelték az ókorban ezt az ünnepet, majd pedig hogyan vett át a modern Kína a Valentin napot ugye Amerikából, és szőtte össze a kínai régi ősi hagyománnyal, vagy regével. Erről szeretnék beszélni. Augusztus az ősök szellemeknek a hónapja, és annak tisztelet ez egy nagyon nagy ünnep Kínában. Kicsit felkészülünk az őszre, amit már ugye már a bevezetőben elkezdtem mondani, és még szeretnék a pollen allergiáról is egy kicsit beszélni, és segíteni azokat a pacienseket, akik ezekben a napokban sajnos el fog kezdődni az allergia, hogy hogyan tudnánk nekik segíteni, és majd mondok pontokat is, hogy mit tudnának nyomogatni az arcukon, kezükön.
1: No, ez egy izmos lesz, hogy mindegyiket meg kell jegyezni. Remélem, holnap nem iratsz velünk röbb dolgozatot.
3: Nem. Nem, ez érdekes történet.
1: Az, persze.
3: Szóval, Qixi ünnep, a kínai holdnaptár 7. hónapjának 7. napja, tehát hold hónapokbanra beszélünk, ugye ezért az augusztus, ugye most ez 8. hónap, de hogy mint ahogy nálunk is a húsvétot hold, a hold járásához kötjük, itt most augusztus leszik a hold hónap 7. napja. Ha felnézünk az égboltra, akkor látunk egy nyári háromszöget, két legfényesebb csillag kapcsolódik ide, ez pedig a Vega, ami Zsinyűnek, vagy szövőlánynak is hívnak, és az Altáriához, a Bibaj pásztorhoz, Niulunkhoz fogunk kapcsolni. A legenda szerint a mennyei császárnő unokája, ez a Zsinyű, aki szövőnő volt, a felhő között csodálatos sejemeket szült, amelyekkel megfestette az égi naplementét, viszont egy nap lement a földre, és beleszeretett egy szorgalmas, de földi bivajpásztorba. Összeházasodtak, hatalmas szerelmük lett, két gyönyörű gyerek is született, ám amikor a mennyei császárnő ezt megtudta, nagyon nagy haragra gerjedt, visszavitte az unokáját az égbe, és elválasztotta a szerelmeseket. A pásztor kétségbe esett, vállára vette a két gyerekét, és a hűséges bivaj irhájába öltözve felrepült az égbe, hogy újra egyesüljenek a feleségével. Már majdnem elérték egymást, amikor a mennyei császárnő kivette a aranyhajtűjét, és elválasztotta őket, azaz a tejút vonalát meghúzta, és ezáltal ugye nem tudtak találkozni, a szerelmesek és a család nem tudott egyesülni. De minden évben, 7. hó 7-én, tehát hold hónap 7-én, megsajnálták az égiek ezt a szerelmes párt és a családot, mert keservesen sírtak állandóan, és szarkahidat, tehát ilyenkor azt tartja a hagyomány, hogy az összes szarka világon felrepül az égbe, és egy szarkahidat képez a tejút fölött, és ezen a hídon át tudnak a szerelmesek jutni, és újra találkozik a család és a szerelmesek ezen az egy napon. Ez a szerelmesek csodája, ez a szarkahíd csoda ebben az egyetlen éjszakában megtestesül, és föl lehet nézni az égre, és tényleg lehet látni ezt a csillagot, ezt a Vegát és az Altairot, ez nagyon erősen világít, és középen van a tejút. Tehát ez az alapja vagy a legendának. És ez hogy kerül ide? Ezt a történetet az ókorban a szövőnők, vagy a varrónők, és itt szeretnék a nagymamámra hivatkozni, vagy emlékezni rá, mert ő is varrónő volt. Ilyenkor a varrónők, ugye ókorban azért azt tudjuk, de sajnos a világon mindenhol a nőknek nem volt igazán ünnepe, de ez az egy ünnep, a hölgyek, a fiatalok ezt a napot arra használták, hogy azt szerették elérni, hogy ügyesek legyenek, háziasak legyenek, és megtalálják a szerelmüket. Akinek volt már férje, az a... Azt szeretem, hogy a gyerekáldás legyen, az idősebb nő pedig azért ünnepeltek, hogy egészséges legyen a családjuk. Na, de milyen rituálék voltak? Ugye szövőnő volt, ugye, aki fönt volt a mennyben, és olyan érdekes dolgot kell csinálni, hogy holdfényben 7 lyukú, de visszaemlékezve a 7 napra, a 7. napra, 7 lyukú tűbe kellett a sötétbe, vagy egy kis holdfény világában meg belefűzni a tűbe a szálakat, színes szálakat, akkor olyanokat csináltak, hogy kis aranyszelencébe, vagy szelencébe beraktak egy pókot, és a másnap kinyitották, és a pók összeszőtte gyönyörűen a szelencét, akkor ügyes volt és ügyes lett a fiatal hölgy, gyümölcsöket ettek. És hogy kerül a Valentin nap ide? Tehát átvette a...
2: Looking at my Action for Happiness calendar for today, Monday the 17th of August, and it says, be kind online, share positive and supportive comments.

0: Milkman's on his way.
1: Sleep tight, baby.
2: Sleep tight.
3: I'll call it a day.
0: Hey.
4: Help support us by making a donation. We're a non-profit organisation run entirely by volunteers.
5: Yeah!
4: No matter how big or small the amount, your help is essential to keep us on air.
6: A pontos idő, 9 óra.
7: Híreink következnek.
8: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Demeter Tímea, a mikrofonnál Kócsán Dávid. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszintől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Ukrán rakétatámadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűz oltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik 3 utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragózától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 ember telepítettek ki. Németországban elrendelték egy határváros részleges kiürítését a szomszédos Belgiumban pusztító hatalmas erdőtűz miatt. A hatóságok attól tartanak, hogy a lángok elérhetik Monschau település nyugati szélét. Az evakuáltaknak egy középiskolában alakítottak ki átmeneti szállást. Közben több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén 3. napja pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Eddig 3000 hektárnyi terület égett le, mert mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. Idehaza a felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és a tűzi játék után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Végül az időjárásról. A gomoly felhők mellett mindenhol kisüt a nap, majd délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, akár hevesebb zivatarok. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, késő este 18-27 fok várható. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
7: Híreket hallottak. Műsorajánló. Kilencven éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Avi Avital és a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenyét hallgathatják meg. A világon elsőként Grammy-díjra jelölt izraeli születésű mandolin művész volt a 2024-es Auer Fesztivál vendége, aki a jól ismert Bach és Vivaldi feldolgozások mellett Bartók népzenéjét is átültette virtuóz hangszerére. Mandolin hangok a Veszprémi hangvillából ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
5: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
9: Isten házában vagy fia?
2: De a szenvedélyek mögött
10: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona.
11: Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
12: 6 perc elmúlt, 9 óra, Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Ernest Chausson zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, az Opus 20-as B-dur szimfónia harmadik tételét hallgatjuk, a BBC Filharmonikus zenekarát Jean-Pascal Tortelier vezényli.